0: Radio. Yo.
1: Campus. Campus.
2: La radio de votre ville.
1: Radio Campus.
3: Klonk.
4: Klonk.
3: Klink.
4: Klonk.
3: Klonk.
4: Klink.
3: Klonk.
4: Klonk.
3: Klink.
4: Klonk.
3: Klonk.
4: Klink.
3: Klonk.
4: Klonk.
3: Klink.
4: Klonk.
3: Klonk.
4: Klink.
3: Klonk.
4: Klonk.
3: Klink.
4: Klonk.
3: Klonk.
4: Klink.
3: Klonk.
4: Klink. Klonk.